0: Államai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjú 125, Hősök szobrával szemben.
1: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszki kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szem szeretett himnuszai. Babics Mihály előadás következik.

This is Radio Prague, Czechoslovakia.

könycsepp nékem, kincseket jelent. Egyetre szóval, lettünk mi jóval, amikor ittam a feketét.

Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

De már nem reszket ebben a táncban éppen az a jó, hogy alám nem maradhat veszteg. Kidőltek régen már az unokák, de akit ősember csak járja,

0: Halló, felvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszen Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér. Oh,

0: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.
1: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

borban, mert oda lent zomborba jó bor van. Azért jobbak a borok, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban. Azért jobbak a borok, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban.

azért jobb a kaboró, mert a szomjasabb a toró, hát nincsen szóda a borba, zomborba. Azért jobb a kaboró, mert szomjasabb ott a toró, hát nincsen szóda a borba, zomborba.

mondhatom el senkinek, hogy merre jár, hogy sírva, hol bolyongok én, mi fél után.

0: Martin.
1: Kalózuram, mi az opaznója van, se Magnusi?
0: Feskoló szólt, zaka-taka, zika-zik, meg is mondom, babám meg. Csak előbb még zaka-taka, zika-zik, jön egy állomás épület.
1: Aztán szüret,
2: és vidám a fölnevet, vissza rá mehet.
0: Az ölébe zaka-taka, zika-tik, oda húztam mariskát.
1: Az ölébe zaka-taka, zika-tik, duzsolta, hogy az jó.
0: S még tüzessen zaka-taka, zika-tik, átölelte a kislány.
1: Azt susogta zaka-taka, zika-tik, ez kitámad opaznó.
0: Ez meg itten a javan, te angyalom, szólt és úgy megcsókolá, hogy skandalom, de megkérdésebesen a kis buti.
1: Kalóz uram, hol marad a nagy
0: buti? Eskaló szólt, zaka-taka, zika-tik, meg is mondom, babám meg. Csak előbb még zaka-taka, zika-tik, jön egy állomás épület.
1: Aztán szüret,
2: és vidám a fölnevet, szükre rá mehet.
1: Akkor jött egy zaka-taka, zika-tik, alagút a hegyekben.
0: Na babám, most zaka-taka, zika-tik, ne ijedj meg, sötét lesz.
1: S a sötétben zaka-taka, zika-tik, kis mariska remegben. Mondta halkan zaka-taka, zika-tik, maga drágám, de édes.
0: Aztán újra napfény szállt a földre kint, aztán kis mariska lassan föltekint, lángd az arca, úgy mondja a kis buti.
1: A paznónál jevan sem, és sokkal szebb van a buti.
0: Meskaló szólt, zaka-taka, zika-tik, megérkeztünk babám meg.
1: Mini nép csak, zaka-taka, zika-tik,
0: ott az állomás épület.
1: Most már.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Harc a vigaszért címmel Török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda, 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

Radio Budapest Hölgy. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, 6 képen. Írta Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Emil. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szelecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Bittentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

kocsiba sül. A múltkor annyit ehettem, és nagyon rosszul lehettem, mert aznap éjjel gyötört egy álom, hamar elmesélem. Liba úszik a tóba, így van ez ősik óta, az egyik kisfiú, a másik kisfiú. A vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál, szólt a fiú liba, és nőr vesznek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek, a rétre a tahonál.

van az ősidők óta, az egyik kisfiú, a másik kisfiú a lány. Engem a vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál, szólt a fiúliba, is nőül vesznek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek, a rétre a tavonál. De hirtelen egy csúnya kendős néni kifogta a két libát. Nem mehettek ők a bálba, bekerültek egy nagy tálba, a vége mégse bús, két nagy adagba hús. Jaj, de...

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

0: De maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

0: más fondo. Nem bolondság egy családi ház, mert a boldogsághoz kell egy édes otthon,
1: ami olcsó, nem ráz.
0: Összkomfortos négy szobás kis fészek, álmok álma esküvő előtt, ebből élnek aztán jól az építészek,
1: meg a pénztől.

Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
1: Bízzon a bizon cipőkrémben!

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
2: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most hűzött.

0: kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen, ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Énye, énye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!
3: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

Nem fontos semmi, semmi se nekem. Lekéstem én a boldogságról. Nem fontos senki, nem fontos semmi már. Nekem csak frázis, már a szerelem. Leszoktam én a napsugárról. Nem fontos senki, nem fontos.

Al moim többé nincsenek nekem, legfeljebb szép emlékeim. Nem fontos semmi, semmi se nekem, lekéstem én a boldogságról. Nem fontos senki,

Babits Mihály elmondja Esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

Hogyha leszáll Budapestre az éj feketén, a körúton kigyúl a lámpafény. Kék neon betűk a Korvin tetején, újra táncot járnak Budapestegén. Ócskaramokból felépült az új palotán, hogy szolgálja megint bevők sorát. Hogyha bármi kell, ne feledjed el, itt van a Korvin áruház. 100 csoda int, a pult tele mint, a legszebb áruházban 100 a vevő. Szép a kabát és jó a ruhák, van itt típus és luxus cipő. Inget akarsz, vagy jó szövetet, a Korvin áruházban megveheted. Bútorokat, vagy új kalapot, a legolcsóbban itt kap.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.
1: Hazinu lekol Yerushalayim. Anu potchim ha'erev et ha'ivri ha'rishon.

0: kulcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!
1: Nem atombomba, meteor! Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

reggel nyolckor gyöngyösen felvetem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem. Ki? Vagy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a szerelemtől sülünk akár a lipaton. Bocsásson meg, de dobogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem. Ki?

kell nyolckor gyöngyösöm, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem. Hogy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a terelem fölsülünk, akár a lipaszomba, bombocsásson meg, ezt adogom neki, de szívem csak a kegyen vívit szeretheti. Mert most reggel nyolckor gyöngyösöm, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem.

lemondani rólad, oly nehéz színészi alakítás. Semmivel sem voltál

0: látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
1: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.
2: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
3: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
4: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
5: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
6: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
3: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
7: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
8: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

hát, imád a rékesség, téged úgy szeretlek, belátod, ez nem semmiség, neked talán elég, ahogyan létovét, te fattyúját, vigyázok én, majd rá, végre átölellek, ne várjunk, nyújts felém a szád, szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy szerény, mert szegény szívem igazán nagyon imád, este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes imád, te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bőszt Tarzán, sőt, amit kérem mi az unra, vagy te én nekem, a levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hétvégén az ünnepem.

ja, vigyázok én, majd rád. Végre átölellek, ne várjunk, nyújts felé masszát. Szeretnélek, hogyha kívánnád. Kérlek, én légy terény, mert szegény szívem igazán nagyon imád. Este mondj, életem értem el, majd egy gyönyörű, könnyes imád. Te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzan. Sőt, amit kirolni azonra, vagy te én nekem. A levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hét.

0: This is Moscow. Good evening, everybody. You are tuned to the North American service of Radio Moscow, operating in the 19, 25, and 31 meter bands.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

Fényképezzen Agfa anyagokkal. Bízzon a bizon cipőkrémben.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényli Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

látom kereken, hogy mi a bajom, mi az, ami engem tönkretesz. Elfújok valahova, ha valahol valami kis nőcske.

Ő rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de

vasodni rajta. Nem tudom mi ez, csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lett. Én minden nőnek tetszem, jaj, üldöznek a nők.

az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztották,

aranyos kedvesem, mint egy szirmos út simulsz. Drágám, el ne hagyd, életembe vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém.

kedvesem, mint egy szirmos úcsi múlsz. Drágám, el ne hagyd, életem te vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: W 4870 kilociclos, onda corta. 10

0: cognome Fogjager.
1: Fogjager.
0: Oh, madam.
2: Fogjager.
0: Ám egy hölgynek a futása is szörnyű nehéz szer. Búcsú szaván zokogni kell, mert elsírt, amíg börtönbe vitték el. Madam, miszot is sajnálja, ebédre nem megy el.
1: Ma ebédre nem jön el.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsorsjegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

poate când și tu aceeași melodie și-ți vine gând și ție.

0: Pesten, kis Pesten, és kinó Budán, szól a nóta nyolc után.
1: Fényen ez gabár falán, itt halkan csók csattan a

0: meglestem. Más se hallható.
1: Ha a Honvéd meccs X lett volna, most hét találatom lenne.
2: Na és ha a tüske berúgja azt a dugót, akkor most taxival mehetnék haza.
3: A cucu öngolja, azt talán

Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

a bankban nincsen betétem, de mégsem látok sötéten, hiszen az élet szívem te véled nagyon szép. Minek nekem pénz rakáson, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell, mondd szívem még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk kétüléses kis autót, s ha néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót.

A bankban nincsen betéten, de mégse látok sötéten, hiszen az élet szívem bevélet nagyon szép. Minek nekem pénz rakáson, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk.

kapun, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót. A bankban nincsen betétem, de mégse látok sötéten, hiszen az élet szívem tevé.

0: Oktogon kávéház nyári dependance, autósok romantikus oázisa, idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.
1: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.

Yokohama, my papa from Gibraltar.

kislánya szabadna, a szívem szabad ma, úgy érzem, baj lesz ideben még. Kislány, miért tagadja,

kislánya szabadna, a szívem szabad ma, úgy érzem, baj lesz ideben még. Kislány, miért tagadja,

kérni mamának, el nem mesélje. Kislány, ha szabadna, a szívem szabad van, úgy érzem, baj lesz, ide

Gilingolang szól a harang, ébreszt a munkához, albusz panna örömmel lát a mosáshoz. Elővesz egy albusz szappan, délfelé már végez, a ruhája illatos és hófehér lesz, hogy a háza fejtetőre ne álljon, nagy mosáshoz albusz szappant használjon. Kinek drága az ideje, kedves a ruhája, vegyen albusz.

a büszke sír, ha szenvedünk nagyon valaki, a város némán.

0: rossz is voltál, mégis várom én mindig, hogy visszajöjj.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típus szobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!
2: Vába, vába, vába, vába! Heute sollte Laufsatz schreiben, was tut die Gurne Jugend gern in Mann?

I want to wish in and the moving and the bugging and

a szívem közepén, kegyednek még van hely. Egyszerű a dolog, magyarul udvarolok, s én is így dalolok, hely. Mondd ilyen asszony az én esetem, mint amilyen maradok.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

zene, de nálam a klasszikusnak van csak helye. És hogyha villámokat tór a szeme, akkor sem táncolok bugi-bugi. Nékem a swing is olyan szörnyű fura, rendkívül bosszantó a sok figura. Elvége én vagyok a lábam ura, keressen el hát más valakit. Homlokom már csupa rány, ha azt hallom, hogy szambatán, stam-tam dobként szól a szív, már remek.

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzésére kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzetiszín és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerőpajtás az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: Igen, kedves ajándékra maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

Hagyd a könnyeket másnak, rád még szép percek várnak, hát most menj kedve.

Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

csak annyit tudok, hogy legjobban ő evez, s aki a férje lesz, legyen erős. És ez a lány, ez a szent nevezet, én velem oly sokat hadd evezet, hogy most már télen sem hiszem, hogy elhagyom, szívembe oly nagyon beevezett.

éneklének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.